0: Ez itt a Jazzy, és benne a pénteki Happy Hours legvége, a móka véget ért, de ez nem teljesen igaz, mert Imre és Anna érkezik mindjárt a funky feelinggel. Én elbúcsúzom önöktől azzal, hogy jövő héten pénteken ilyenkor már bizony bent leszünk a Mérleg utcai Mamezon Vibe Hotel Downtown szállodában, és indul a buli. Az egész műsor onnan szól majd egyébként jövő héten pénteken. Meg jövő szombaton The Disco is lesz, úgyhogy lesz miről beszélnünk a jövő heti Happy Hours adásokban, de most elbúcsúzom önöktől, és békén hagyok mindenkit a hétvégére. Remélem, hétfőn találkozunk. Az elmúlt három órában Jeszkovács Lászlót hallották, viszont hallásra.
1: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
2: A Business Class VIP támogatója az Autovalis NRT, a szeptember végi Autovalis befektetői napszervezője. www.autovalis.com.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Olyan gyors, akár egy gondolat.
5: Mondd, hogy csináltad?
4: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Én is így akarok taxit rendelni.
4: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Mi kell egy jó délutánhoz? Egy kellemes hely, jó társaság, néhány óra, amit nem kell sietve eltölteni, és a Jazzy. Jazz Kovács László, a Happy Hours és a Jazzy DJ szeptember

0: 25-én kiköltözik a stúdióból, és élőben jelentkezik a Mérleg utcai Mamezon Vibe Hotel Downtown szállodában található Funky Budapest Bistro & Barból. Aztán jöhet az este. Az élő Happy Hours után Jazzy DJ gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Szeptember 25-én a Jazzy nem csak hallható, de látható is lesz a belvárosi Mamezon Vibe Hotel Downtown Funky Budapest Bistrójában. Az esemény ingyenes, de a limitált befogadó képesség miatt a részvétel regisztrációhoz kötött. funkybudapestbistro.com/regisztráció. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Őrizetbe vettek egy merényletre készülő férfit Németországban. Folytatódik a változóan felhős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Bár neveket nem említettek, a 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az üzletember cége. Szivek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Berkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó diplomata útlevelét egy baráti hangvételű levélben kérte. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. Hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Őrizetbe vették az Iszlám Állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekménye első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merénylethez egy másik személyt is beszervezett. Az ő személy azonossága nem ismert. Folytatódik a változékony idő, elszórtan lehet eső. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: Jó estét kívánok! Budapest belvárosában lezárták mától a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után elektromos közműjavítás miatt, ezért a 15-ös autóbusz terelt útvonalon jár. Nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Kálvin téren a járat a 9-es és a 223E autóbusz megállójában áll meg. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással egy sávban haladhat közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát a közelben lezárták. Mától éjszakánként 19 órától másnap reggeli 5 óráig Kőbányán a Fertő utcában, a Vasúti felüljárónál és a Basa utcában a Száva utca és a Kőér utca között. félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani elektromos közmű karbantartása miatt. Zuglóban a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál a külső sávot zárták le, ott a vízvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Live. Különleges koncertek minden csütörtökön este 7 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi.
1: Szép estét kívánok! Kezdetét vette a Jazzy Live. Koncertfelvételek itt a 90.9-en, hiszen a jazz élőben az igazi. A mikrofonnál Péter Mónika. A mai alkalommal a Club de Belugest 2010-ben rögzített koncertjének első felét hallgatjuk, jövő héten folytatjuk majd a másodikkal. A németországi központú Club de Belugest a kortás lounge és new jazz területén hasít, nem megvetve a brazil ütemeket, a kimeríthetetlen fekete zenei örökséget és persze a habkönnyű elektronikát. Lemezeiken kívül nevükhöz rengeteg egyéb megjelenés fűződik, ezerféle válogatáson szerepeltek már, és a hollywoodi kreditek száma is egyre csak nő. Zoe Zizzaro című albumuk a modern jazz minden csínyát-bínyát ismerő Club de Belugest 5. albuma. A 16 számos anyagon olyan visszatérő vendégek szerepelnek, mint Anna Luca, a svéd vokalista és a sokszoros díjnyertes kaliforniai Brenda Boykin. De a nagylemez arcai között találjuk a Big Band Brass zenekar fúvós szekcióját és a sok oktávon éneklő angliai Frank Mansidet is. Mindezek mellett az Uzi Zero extra feldolgozásokat is tartalmaz, többek között Ella Fitzgerald előtt tisztelegnek. Minden hang, minden dallam, minden egyes harmónia magában foglalja a teljes életművet. Finoman, érzékien és hibátlan eleganciával járjunk a lounge, a new jazz, a brazil beats, a swing vagy éppen a soul világában. A reklámfilmekből is jól ismert muzsikákban ott találunk mindent, amiről a jazz mesél, kezdve az 50-es évektől egészen napjainkig. A zenekar pályafutása 2002-re datálódik, ekkor jelent meg első albumuk, legismertebb műveik közül pedig mindenképpen kiemelkedik a White Cats Gotta Move, amely a német toplista 3. helyét 2006 márciusában és áprilisában 8 hétig tartotta. Dean Martin Mambo Italianóját is feldolgozták, a felvétel az első törvényes remixe a dalnak, amelyet Dean Martin családja és kiadója is engedélyezett. Az együttes dalai eddig körülbelül 850 alkalomban jelentek meg különböző jazz válogatásokat tartalmazó lemezeken. Eddig 5,5 millió CD-t adtak el szerte a nagyvilágban, valamint 2007 óta Európában 220 koncerten csodálhatta meg a közönség a nagyon letisztult, nagyon kellemes és nagyon szerethető világot. Most 2010-ben rögzített koncertjüknek első felét hallgatjuk, amihez jó szórakozást kívánok. Tudják, a jazz élőben az igazi.

0: Jazzy Live. A jazz élőben az igazi.
1: All right, brothers.

0: Jesse.
1: Club de Beluga.
2: Hard swing traveling man.